Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. május 13-a, szerda. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően Gáza, elszántság, akaraterő és emberiség az éjség közepette című műsorunk legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra a www.trtmagyar.com-ra a legfrissebb híreink érdekében.

Összefoglalón következik. Trump nem szól a kínai elnök segítségére Irán ügyében. Az amerikai elnök Donald Trump bejelentette, a közelgő kínai útja során megvitatja az iráni háborút Xi Jinping kínai elnökkel, azonban ragaszkodik ahhoz, hogy nem szól Peking segítségére. A két vezető több mint 6 hónap után először tart személyes megbeszéléseket, a kereskedelmi feszültségek, valamint az Irán elleni amerikai-izraeli háború közepette. Kína szoros kapcsolatokat ápol Iránnal, és továbbra is az olaj egyik fő vásárló. Irán 5 garanciát követel az új amerikai tárgyalások előtt. Irán kijelentette, nem kezdi meg a tárgyalások második fordulóját az Egyesült Államokkal 5 minimális garancia nélkül. Teherán a háború befejezését követeli, különösen Libanonban, a szankciók enyhítése, illetve a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása mellett. Az iráni tisztviselők a háborús károkért járó kártérítést, valamint a hormózi szoros feletti szuverenitási jogok elismerését is követelik. A farszi ügynökség szerint Teherán pakisztáni közvetítőkön keresztül továbbította a feltételeit. Dél-Libanonban az izraeli légicsapásokban 14-en meghaltak. Legalább 14 ember halt meg Izrael Dél-Libanonban végrehajtott csapásaiban, amelyek továbbra is az érvényben lévő tűzszünet ellenére történtek. A halálos áldozatok között vannak mentősök, egy libanoni katona és civilek a Nabatieh kerületből. A libanoni nemzeti hírügynökség jelentése szerint egy Kfar Dounia ház elleni éjszakai csapás 6 ember halálát okozta. Március 2-a óta több mint 2840 ember halt meg az izraeli támadásokban Libanon szerte. Franciaország szerint a mutáció kockázata nem egyértelmű a hantavírus járványban. Francia tisztviselők szerint továbbra sem világos, hogy az MV Hondius óceánjáron kitört járványhoz köthető hantavírus törzs mutálódott-e. Stéphanie Rist egészségügyi miniszter közölte, a hatóságok meglehetősen megnyugodtak, azonban még mindig várják a teljes szekvenálási eredményeket. Az egészségügyi világszervezet szerint eddig semmi szokatlan jel nem utal a törzsel kapcsolatban. A járványt az Andokban korábban Argentínában megfigyelt hantavírus törzsel hozták összefüggésbe. A WHO 9 esetet erősített meg, valamint további fertőzések lehetőségére figyelmeztetett. Kanei zsűritag Hollywoodot bírálta a gázai övezettel kapcsolatos álláspontja miatt. Paul Laverty, a Kanei zsűritagja azzal vádolta Hollywoodot, hogy fekete listára tette azokat a színészeket, akik ellenezték Izrael népirtó háborúját Gázában. Laverty a filmfesztiválon mondott beszélt.

CD-ben példaként Susan Sarandon, Javier Bardemet és Mark Ruffalo-t emelte ki. A forgatókönyvírő szerint Hollywoodnak szégyennie kellene magát, amiatt, ahogyan a palesztin barát hangokat kezelték. Laverty emellett Kanét méltatta, amiért Sarandon szerepelt a szívei fesztivál plakátján. Sarandon negatív visszhanggal szembesült és elvesztette képviseletét a 2023-as palesztin barát tüntetésen tett megjegyzései után.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak.
1: A török köztársasági elnök Erdoğan Kazaksztánba utazott. Erdoğan köztársasági elnök kazaksztáni programja fővárosban Asztanában kezdődik. Erdoğan a függetlenségi palotában négy szemközt megbeszélést folytatott Kasım Csömer Tokajev kazak elnökkel. Ezt követően közösen elnökölnek a török-kazak magas szintű stratégiai együttműködési tanácsülésén. A megbeszélések során teljes körű értékelik a fejlesztett stratégiai partnerség szintjén álló két oldalú kapcsolatokat, továbbá megvitatják azokat a lépéseket, amelyek a két ország közötti stratégiai kapcsolatok erősítését szolgálják. A cél a kereskedelmi forgalom elérje a 15 milliárd dollárt. Görög adósságválság, a hitelezők az Akropolis eladását követelik. A Sky TV-n sugárzott Stock Siliosztó című dokumentumsorozatban Juncker azt állította, ezt a javaslatot az Eurócsoport ülésén tették meg. Juncker nem árult el részleteket arról, hogy a javaslatot szó szerint vagy csak átvitt értelemben tették-e. Továbbá nem árult el a javaslatot benyújtó személy nevét, mindössze annyit közölt, hogy az ötletet egy nő vetette fel. Maradjanak csendben. Juncker, aki 2005 és 2013 között az Eurócsoport elnöki tisztségét töltötte be, így idézte fel az esetet. Emlékszem, az Eurócsoport ülései néhány pénzügyminiszter azt javasolta, hogy adják el az Akropoliszt, hogy pénzt szerezhessenek. Én azt mondtam nekik, hogy maradjanak csendben. Juncker ezt az esetet azért mesélte el, hogy hangsúlyozza, milyen súlyos következményekkel járt az, amikor Görögország 2009-ben a válság kitörése előtt alacsonyabbnak mutatta a költségvetés hiányát. A bizalmi válság mindent kimondhatóvá tett. Juncker elmondta, miután Görögország elismerte az adatokkal kapcsolatos hibáit, hatalmas bizalomvesztést szenvedett el. Ez óriási hiba volt, miután elismerték, hogy félrevezették a többieket. Görögországban már nem lehetett megbízni. Ez volt a valódi probléma. Ezért mindenki azt mondhatott Görögországról, amit csak akart, tette hozzá. Trump a közösségi médiában az Egyesült Államok 51. államának nevezte Venezuelát. Az amerikai elnök Donald Trump a Truth Social platformon közzétett egy térképet, amelyen Venezuela amerikai zászlóval és az 51. állam felirattal szerepelt. Trump bejegyzése, amelyet egy kritikus fontosságú kínai csúcs találkozóra menet osztott meg, azután érkezett, hogy hétfőn a Fox News-nak nyilatkozva kijelentette, komolyan fontolgatja, hogy az új államát tegye el a dél-amerikai országot. Venezuela ideiglenes elnöke Delcy Rodríguez elutasította az elképzelést, emellett kijelentette, hogy országa soha nem gondolt arra, hogy az 51. állammá váljon, még azután sem, hogy az amerikai erők januárban elfogták korábbi elnökét Nicolás Madurót. Rodríguez Hágában a Nemzetközi Bíróságon az újságíróknak így nyilatkozott az esettel kapcsolatban. Szeretjük a függetlenségi folyamatunkat, szeretjük a függetlenségi hőseinket, és továbbra is védeni fogjuk az integritás, a szuverenitás és a függetlenséget. Annak ellenére, hogy Rodríguez hivatali ideje alatt olyan reformokat fogadtatott el, amelyek újra megnyitották a bányászati és olajszektort a külföldi vállalatot, határozottan kiállt az önállóság mellett. Végezetül. A New York Times. A palesztinok hatalmas szexuális visszaéléseknek vannak kitéve az izraeli fogságban. A New York Times egyik publicistája korábbi foglyokkal készített interjúkra és emberi jogi csoportok megállapításaira alapozva kijelentette, izraeli börtönőrök, katonák és telepesek széleskörű szexuális erőszakot alkalmaznak a palesztin foglyokkal szemben. A vasárnap megjelent Csend a palesztinok megerőszakolásával szemben című véleménycikkében Nicholas Kristof leírta, hogy 14 palesztin férfival és nővel készített interjút, akik szexuális támadásokról és egyéb bántalmazásokról számoltak be, amelyeket az izraeli erők vagy illegális telepesek követtek el ellenük őrizött bevételükkor. Nincs bizonyíték arra, hogy az izraeli vezetők parancsba adták volna a nemi erőszakot. Ugyanakkor egy ENSZ jelentésre hivatkozva érvelt amellett, hogy az izraeli hatóságok olyan biztonsági apparátust hoztak létre, amelyben a szexuális erőszak az ország egyik standard műveleti eljárásává vált, jelentette be Kristof.